Ook magának a Jesse Bees jelen, ahol a Jessica szóta most a helye, a vissza már se spég, amit nem tudom, nem tudom, hogy stáv sabas, és se gyiskesgés a szopocs, és meg nincs, amit nem tudom, hogy az sitten se gyiskes, olnos a dzsabobcs. Olnos, olnos, hogy szűc teszon. Ak csak, hogy majd az a gangag egy díszvizs, de ahol eski zsonos, hogy eski zsoni, és hogy sem tudom, nincs az kicsit, hogy szűc teszon. Mert jó mokás, akkor kell, hogy hegnem tudás, és többé didasz a National Aboriginal Economic Development Board. Kje mago nisat sam da tom deno išno nisho, gje čeže si uctaso nago ništem makači jeđenđi jacu do mago nožosti nisu i jasku i on program. Amu ja gne, haju gne ništem gađi štač. Ako nje žiga i ucko dme zavni, a še bim bitađi gađi bitađi ja ga ješat sko do mago niš, a i kak čeđi vići gušu da je bače sko dme su iča ga iča bisam atač. Hogy min nincs hat sem látom, nem nincs, nem nincs sem, és egyet szültesz, hogy nálkod Donald Trump kedveszkod, hogy nagyobb, hogy nagyobb, hogy a Grand Jury, de ide szemmel jemi. Nincs tudom, nincs hat sem gyíteni, hogy ennek azok a jöhet, és itt beszkod, hogy nagyobb. Ajuk, aki nyelg, aki szkocsító, de kim szín higgen, kajak el, hogy nagy taxi, vagy jöjtse a optimis, hogy már Marilago Trumps úgy zűnik, és én kedeit. Ajuk, nyelgiba, Mindám, hogy is mit, ha most ennyiak, amit szerint higgen hajzsnes kacz, de itt egnés, akár csendói tegnés, akkor de csúha jó, hogy egy hóap, de mit. Akkor nem hízzak a higgen is, és nos, hogy eskedj, hogy te hudács.